0: 50 éve hunyt el Latinovics Zoltán, a színész óriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. Híreink végén pedig sport. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazah csapatot fogadják.
1: Időjárás jelentés.
0: A hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, és ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszín tér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már szombat délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartottak bemutatót. A családoknak szóló programok délután indultak, volt egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedte fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenedtek. A fesztivál ma tovább folytatódik, a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg király hagyatéka címmel. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary. Idén minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. A Virágos Magyarország szervezőbizottsága és a Visit Hungary idén is 5 települési kategóriát díjaz, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. A versenyhez határon túli magyar ajkú települések is csatlakozhattak. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok ma. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a verseny miatt lezárják a füredi szőlőhegy előtti partszakasz egy részét. Ezen a területen délután 2 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak, és ma sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13 és 15 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: He's got a girl in Paris.
2: He's got a girl in Rome.

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magashegyi Underground-ból. Mi sem hiányozhatunk a rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a Kaposvári Városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők az Országház elé vonultak, ahol a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Hozzátették, hogy a magyar kormány nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 17 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az Életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. Kiválasztották Somogy idei borát. A Somogy vármegyei önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben 11 pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről összesen 37 mintával. Az italok közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat. A pontozás végül a bujdosó pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatásának kedvezett, így ez a nedű lett a 2026-os év Somogy bora. A rendezvényen kiválasztották az Agrárgazdasági Kamara, az Iparkamara, a Kométa és a Finó borait is. Az eredményhirdetést követően a társadalmi zsűri egy külön díjat is megszavazott, ezt a Huyber Pince 2025-ös évjáratú Király Leányka bora érdemelte ki. Májusban mintegy 160 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma csütörtökön a Facebook oldalán azt közölte, hogy a múlt hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy a földmozgások közül kettőt a lakosság is észlelt. Az egyik május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, és 4,2-es magnitúdójú volt. A másik rengés május 13-án pattant ki, ezt Nagykanizsa térségében észlelték, és 2,4-es erősségű volt. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, hogy a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt. Az egy hete eltűnt kislány Liana holttestét csütörtökön találták meg. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, hiszen az a lánya barátnője volt. A férfi ellen évek óta többször érkezett jelzés és bejelentés a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 17 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugar Love-ból, hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az évben sem maradhat el a virágültetés a sávháznál, idén is megrendezik a közösségépítő programot. Erről a Facebook oldalán adott hírt Kárpáti Tímea alpolgármester. A több éves hagyományra visszatekintő eseményt minden esztendőben a környék megszépítésének céljával és a közösségépítés szándékával hívja életre az alpolgármester. Ezúttal ma 16 órára várják az önkénteseket, akik egy nyári virágok kiültetésében segíthetnek. A kezdeményezés egyébként minden évben egyre több érdeklődőt vonz, tavaly például mintegy 150 virágpalánta került a földbe. Évadzárót tart a hétvégén a Bábszín tér. A Parkszínházi Fesztivál ingyenesen látogatható programjai már szombat délelőtt megkezdődtek. A Cucorka találkozón óvodás és általános iskolás gyerekek bábcsoportjai tartottak bemutatót. A családoknak szóló programok délután indultak, volt egyebek mellett családi festőműhely, figurás játszó, Bocska Ágnes a Vasari Park titkait fedte fel, de Vitéz László kalandjai is megelevenedtek. A fesztivál ma tovább folytatódik, a folyamatosan működő parkjátékok mellett az Udvarhely bábműhely tart előadást az Öreg király hagyatéka címmel. Megjelent pénteken a Magyar Közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 millió forintos támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap idén. A Bánkitóba fulladt egy 15 éves fiú pénteken, közölte a Nógrádvár megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a fiú iskolai kiránduláson vett részt, és társaival egyetemben a tó szabad strandján fürdőzött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal megkezdték a fiú keresését, és értesítették a hatóságokat. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai azonban már csak a fiatal fiú holttestét találták meg. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Híreink végén pedig sport. Előbb győzött, majd pedig az első helyen zárta a bajnokságot a KVK. A kaposvári pólósok pénteken a Miskolc otthonába látogattak a férfi vízilabda OB1 alsóházi bajnokságának utolsó játéknapján. Az idegenben vívott meccs 18-12 arányú kaposvári győzelmet hozott, ez pedig azt is eredményezte, hogy a KVK a tabella első helyén zárta az alsóházi bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként.

0: A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 17 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kávé. Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2-n. Akarom látni majd még egyszer.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Nagy takarítás lesz a városban ebben a hónapban, a munkálatok ideiglenes parkoló lezárásokkal járnak, hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi Albert utca között kezdik, majd egy héttel később, június 17-én a Talján Gyula utcában folytatják. A hónap utolsó alkalma június 24-én lesz, ekkor a Bajcsi Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A munkavégzés idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Kaposvári pedagógus költő verses kötetét mutatja be hétfőn a Takács Gyula Városi Könyvtár. Az intézmény közleménye szerint a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos Rozsos Gábor Ködmagány címmel első alkalommal ad ki könyvet. Rozsos Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Az ingyenesen látogatható hétfői bemutatón Lőrinc Sándor újságíró és Kántor Péter, a Táncsics Mihály gimnázium tanára beszélgetnek a szerzővel. A rendezvény 17 órakor kezdődik a könyvtárban. A saját családtagjaira támadt az a férfi, akinek esetét a napokban tárgyalta a Fonyódi járás bíróság. A Somogy vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a 30-as éveiben járó férfi a napi italfogyasztásai hatására rendszeresen viselkedett agresszíven a hozzátartozóival. Tavaly novemberben is erősen ittas volt, rátámadt a szüleire, akik a közelben élő másik gyermeküktől kértek segítséget. Az indulatos férfi a testvérét is megtámadta volna, véletlenül azonban édesanyjuk arcát találta el, akinek eltört az arccsontja. A dühöngő férfinek ez sem volt elég, tovább kiabált és kötekedett, és csak a szerencsének köszönhetően nem okozott több sérülést. A bíróság felfüggesztett börtönnel büntette az erőszakos férfit, valamint indítványozták, hogy a férfit tiltsák ki a szeszes italtárusító nyilvános helyekről. Csak kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be a jégkármérséklőrendszert, közölte pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azt írták, hogy június 3-ától kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be az országos jégkármérséklőrendszert. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyagmennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 17 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Vidám vasárnapot és nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek. 4 perccel múlt el 7 óra, nagyon kellemes odakint az idő, és hétágra süt a nap is. Nagyjából a mai időjárás tendenciája is ezt fogja hozni nekünk, igazi szabadtéri programoknak kedvező időjárásban lesz részünk a mai napon. Majd, hogy mit hozza a rövid és a hosszú távú időjárás előrejelzés, azt is ismertetni fogom, illetve ugyanezt teszi majd óránként a legfrissebb infókkal megfűszerezve Évus is, aki a mai nap folyamán szervírozza nekünk a legfrissebb tudnivalókat. Én egészen 13 óráig leszek a mikrofonnál, az elérhetőségünk pedig már aktív, lehet üzenni rajtunk keresztül 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. A jó zenék is felkészültek, jön a New Level Empire-ra Valami Legyen című friss dallal, előtte pedig DJ Bobótól szól már is a Somebody Dance With Me. Somebody.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma június 7-én a Robert nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy német eredetű név jelentése, fényes hírnév. A Robert név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti, vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen, de természetéből fakad az is, hogy túlságosan belefolyik mások életébe, és ilyenkor olyan dolgokért is aggódik, amiért nem kellene. A Robertek nyitottak azok felé, akik fontosak a számukra, nem jelent problémát kifejezni érzéseiket. Kisebb bonyodalmakhoz vezetett, hogy szeretik halogatni a teendőiket, még azokat is, melyeket még aznap el kellene végezni. Nem vezető típusúak, azon munkakörök betöltésére, ahol agresszivitás szükségeltetik, általában alkalmatlanok. Ezt írt a nagy kalendárium a Robert névről, de ma még ünnepelhetnek az Ariadnék, az Ariannák, az Énokok, a Gráciák, a Nanettek, az Oriánák, a Robertinák, a Berengárok, a Gottlibok, a Jeremiások, a Sebesek, a Seherezádék, az Anettek, a Godivák, a Kocsártok és még a Fülöpök is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm egy rövid ajánlót követően Kygo és Eva Max dalát, érkezik itt a rádió mostan a Bad Ever.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Kedvenc zenéiddel! Music, music. A pillanat! A tiéd!

Ez volt a Maroon 5 és a Sugar, méghozzá 2014-ből itt a 91.2 Rádió. Most a másfél perccel vagyunk reggel 3:48 előtt, én Horváth Szabi vagyok. 8 órakor hírekkel, információkkal Évus érkezik, és természetesen a folytatásban is szólnak nálunk a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, és várom az egyéb üzeneteket, illetve a közlekedési információkat, tapasztalatokat is, ha vannak a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber számunk. Lotfi Begi és Burai közösével megyünk tovább a folytatásban, most itt van már is a meledék.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Újabb 59 levél került fel a kaposvári életfára. A Városligetben megtartott ünnepségen a 2025. március 1-e és június 30-a között született gyermekeket és családjaikat köszöntötték. Az emléklapokat a szokásokhoz híven Szita Károly polgármester adta át a szülőknek. Az életfa program még 2002-ben indult, először facsemetéket ültettek a városban az újszülöttek tiszteletére, majd éppen 20 éve, 2006-ban felállították az első bronzból készült életfa szobrot. A különleges alkotásokon a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma szerepel. 50 éve hunyt el Latinovics Zoltán, a színészóriás halálának évfordulójára csütörtökön Balatonszemesen emlékeztek a színész síremlékénél. Iváncsics Zsolt balatonszemes polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a település nem csak nyaralóhelye volt a színész királynak, hanem a családi otthona menedéke is. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a színész sorsa Balatonszemesen ért véget 1976. június 4-én. Úgy fogalmazott, ez a település lett az örök nyughelye, a sírja pedig ma is zarándokhely. Latinovics Zoltán halálának körülményei egyébként máig nem tisztázottak, nem tudni, hogy halála baleset vagy öngyilkosság volt. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A 6 milliárd forint értékű beruházás 2027 végéig készül el. A munkálatok ideje alatt a kombközlekedés zavartalan marad. Erről tájékoztatott pénteken a Balatoni Hajózási ZRT. A beruházás keretében megújítják a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját is. Többek között megújulnak a kikötői mólók és épületek, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók épülnek, és gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás is. Nyilvánosságra került, hogy mit vár el az Európai Bizottság a Tisza kormánytól, jelentette be a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a Facebook oldalán szombaton. Rétvári Bence szerint a 16 oldalas dokumentumban az emberek mindennapjait érintő változtatások szerepelnek. Ezek közül a politikus kiemelte az árkorlátozások kérdését, az államilag támogatott hitelek ügyét, az otthontámogatási programok megváltoztatását, a rezsicsökkentést, az adó- és a nyugdíjrendszer átalakítását, a különadók kivezetését, valamint az orosz energiáról való leválás kérdését is. Rétvári Bence a videóban úgy fogalmazott, a magyar embereknek joguk van tudni, hogy a kormány miben állapodik meg az Európai Bizottsággal, ezért nyilvánosságot követelt. Híreink végén pedig sport. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazah csapatot fogadják.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar helyenként még kialakulhat, de már csak elvétve. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 17 fok között, délután pedig 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
5: Friss hírek, információk legközelebb 9 órakor lesznek majd Évustól itt a 91.2 Rádió Moston. 3 perccel múlt el 8 óra, nagyon kellemes hétvégét és vidám vasárnap reggelt kívánok nektek. Mindjárt Jonas Blue érkezik egy újdonsággal a Girl cíművel, előtte pedig a múltat idézzük, 1989-ből jön Jason Donovan és a Too Many Broken Hearts.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 7 perccel vagyunk reggel 8:30 előtt a folytatásban a teljesség igénye nélkül, már is megosztom veletek azt, hogy milyen történések, és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a június 7-éhez. Többek között a mai dátum a pedagógusok napja, június 7-e. Megszületett 231 éve Pató Pál alszolgabíró, községi jegyző, akinek halogató viselkedéséről Petőfi Sándor 1847-ben verset is írt. 216 éve 1810-ben Bécsben megszületett Dreher Antal, osztrák nagyiparos sörgyártó cég alapító. 109 éve született Dean Martin, olasz származású amerikai énekes színész, őt láthattuk többek között az Ágyúgolyó futam 2 és az Airport 70 című filmekben. 74 éves Liam Neeson, ír származású színész, 68 éve született Prince, Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró, 46 éve házasságot kötött Mel Gibson és Robin Moore, és végül, de nem utolsó sorban, 86 éve született Tom Jones, többszörös Grammy-díjas Welsh énekes színész, és ez alkalomból pedig tőle hamarosan a Sex Bump érkezik itt a Rádió Most FM 91.2-n egy kis ajánlót követően.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától.
2: Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sabrina Carpenter énekelt itt a rádió mostan, ez volt tőle a Tears, 0670-32-32-355 pedig az elérhetőségünk, várom a közlekedési információkat, és hát persze vasárnap van, mivel vasárnap van, úgyhogy a vásártéri úton közlekedők legyenek fokozottan körültekintőek, vigyázzatok magatokra és egymásra is, hiszen ott most erősebb az autós, illetve a gyalogos forgalom is. 9 órakor pedig itt az FM 91.2 névus hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Takács Nikolász dalát, jön a Rád hangoltam.

Halok és Bibi Rexa slágere zárta az órát, ez volt a Deep in Your Love. A következő órában pedig olyan slágereket hallhattok nálunk, mint például a One Republic és a Counting Stars. Itt lesz majd Dua Lipától

0: Mindjárt indulunk a következő órában elsőként Eminem dalával, a Houdinivel. A menetrend pedig a műsorelemek szempontjából a szokásos, a következő órában 9.30 és 10 óra között hozom majd a 12 csillagjegy jóslatát is három felvonásban, valamint rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést is. A folytatásban, mivel reggel 9 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, információk Évustól, de még mielőtt átadnám a szót, gyorsan elmondom elérhetőségünket is, amire várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat, városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. 9 óra van, jönnek tehát a legfrissebb hírek, infók itt a 91.2 Rádió Moston.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Hírek most.
2: Az MTC is ott lesz a Rigó Jancsi Fesztiválon. Gyerekhetet tartottak a Rét utcai oviban. Meleg napnak nézünk elébe. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. A kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. Csütörtökön a 0. napon nyit az MCC Stage, mondta el rádiónknak a kaposvári MCC vezetője. Springman Betty beszámolója szerint a Matthias Corvinus Kollégium a Dorottya házba települ ki. Itt lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló és az MCC tehetséges diákjai is. Az MCC Stage és a 0. nap jó hangulatáról a Sisa Café zenekar gondoskodik majd. A kaposvári Rigó Jancsi napokat június 11-e és 13-a között tartják. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. Hamarosan véget ér az idei színházi évad. A Csiki évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei szezontól. Mindenről a közösségi oldalán tájékoztatott a kaposvári színház. A szórakoztató délután két hét múlva, június 21-én lesz a Színház Parkban, ahol gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A 4. alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. A jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy fiatalember az erdélyi Küküllőprot falu bejáratánál, közölte egy helyi hírügynökség. Az egyik Szeben megyei település polgármestere szerint egyre gyakrabban fordulnak elő medvetámadások a térségben, a hatóságok pedig csak egyedi beavatkozásokkal próbálják megoldani a problémát, anélkül, hogy hosszú távú stratégiát dolgoznának ki a megelőzésre. Hozzátette, hogy a jelenlegi medvepopuláció jelentősen meghaladja azon területek kapacitását, ahol a medvék élnek és táplálkoznak, ezért a populáció szabályozására lenne szükség.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 28 és 29 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Időjárás jelentés.
1: Pontosan 9:50 van, odakint hétágra süt a nap, és figyeljetek, mert erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, illetve 29-30 fokos értéket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Csapadékra nem kell számítani, legközelebb előre láthatóan esőre majd csak az éjszakai órákban tartatunk számot, de akkor is elenyésző mennyiségben. A holnap időjárása is hasonlóképpen alakul a maihoz. Sok napsütésben lesz részünk, és 30 fokos csúcsérték lesz majd a legmelegebb órákban, erős UV-sugárzással 11 és délután 3 óra között. Nem terheli fronthatás a szervezetünket a mai napon. Napközben nyári meleg várható, ahogy mondtam, a nagy napi hőingás miatt azonban ingadozhat a vérnyomás, szédülés is jelentkezhet, egyeseknél fejfájás, migrén, tompaság, páradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat, helyenként pedig füllet lesz az idő, emiatt légszomjú és nehéz légzés is kialakulhat. Továbbra is fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, és természetesen alkoholmentes folyadékokra gondolunk most.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: Itt a rádió, mostan pedig a folytatásban is a jó zenék szólnak. Érkezik Dua Lipa és a Psychical, ahogy ígértem az előző óra végén a zenei ajánlónkban, illetve a hazai slágereket sem hagyjuk ki a sorból. A Kelemen kabátban Horváth Boldival érkezik a Nem tudom című slág.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Egy perccel múlt el 9:30, megkezdjük a mai június 7-i csillagjóslást, ez a horoszkóp első köre, jönnek benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos! A halak hold idején nehéz megőrizni a stabilitást, mert minden érzést felerősít, a jót is és a rosszat is. Ami tetsz az érzelmi hullámzás ellen, bármi jó, ami leföldel, kertészkedés, séta, illetve a vízelemű hold miatt a vizes tevékenység is jó, például a fürdőzés és az úszás. Bika! Ma már a halakban jár a hold, ami álmodozásra hajlamosít, és közben felerősíti a megérzéseidet. Hasznos tapasztalás lesz, ha hallgatsz az intuíciódra, emellett elengedhetetlen, hogy sok folyadékot igyál. Ikrek! A mai napon lesznek harmonikus és diszharmonikus fényszögek is egyaránt, vagyis lesznek kedvező és kedvezőtlen események. Akkor jársz jól, ha kicsit elvonulsz és a jövőd megtervezésével foglalkozol. A célok motiválnak és fellelkesítenek. Rák! A hold vízelemű jegyben jár, a Vénusz pedig a te jegyedben, szóval itt az ideje, hogy végre jól érezd magad a bőrödben, most minden a malmodra hajtja a vizet a szószoros és átvitt értelmében egyaránt. Fókuszálj egy kicsit magadra, és olyan programot, olyan társaságot válasz, amihez valóban van kedved. Itt a rádió mostan pedig Y-Rák érkezik a Rise Up-pal, utána a horoszkóp második körében hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 6 perccel fél 10 után ez a horoszkóp második köre, már is mondom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait. Oroszlán, minden vasárnapnak arról kellene szólnia, hogy kipihened a hét fáradalmait és feltöltődsz a következő hét feladataira. Ez a mostani napra különösen igaz a halak jegyében járó hold miatt. Neked kell úgy kialakítani a dolgaidat, hogy ez meglegyen. Szűz, a mai napon számodra nagyon kedvező szelek fújnak, és könnyen lehet, hogy egy ötletet vagy egy lehetőséget hordoznak, melyet néhány baráttal vagy családtaggal együttműködve meg tudnál valósítani. Vágj bele, mert komoly sikert ígér a dolog. Mérleg, a mai napon egy beszélgetés nagy hatással lehet a gondolataidra, és akár még új motivációkat is adhat számodra. Lehet, hogy vitázol valakivel, mégis épp ez jelenti a végső lökést egy terv végrehajtásához, úgyhogy még ha így is lenne, ez is nagyon előremutató lehet. Skorpió, nagyon jó napod lehet ma, és részed lehet egy megható élményben is. Arra kellene csak figyelned, hogy ne ragadj le minden apró részletnél egy ügyben. Az rendben van, hogy megfontoltan döntesz, de ne te legyél végül, aki akadályozza a megvalósulást. Jó hír, szerencsés fejlemény is jöhet. Itt a rádió moston pedig jön Rácz Gergő és Orsova Ireni közöse a Miért ne, utána hozom majd a horoszkóp harmadik körében a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: A

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 5,5 perccel vagyunk 3:45, ez a horoszkóp harmadik köre itt a rádió Moston, a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, ma végre sikerülhet megoldani egy problémát, amivel már jó ideje hiába küzdöttél. Ettől visszanyered nem csak a jó kedvedet, hanem a magabiztosságodat is. Most végre jobbnak látod a helyzetedet. Ez az érzés az egész vasárnapodat bearanyozza. Bak. A hold ma az érzékeny halak jegyébe lép, ma aztán tényleg mindenen képes vagy megsértődni, egészen ártatlan kérdéseken is. Ugyanakkor viszont értékes felismeréseid is lehetnek, főleg a jövőddel kapcsolatban. Vízöntő. A halak jegyébe lépő hold kedvez neked, olyan meglátásaid lehetnek, amik elősegítik céljaid elérését. Hallgass az ösztöneidre, megérzéseidre, azok most csalhatatlanul mutatják az utat. Egy ismerős is megoszthat veled egy olyan információt, ami elgondolkodtat. Halak. A halak hold szentimentálissá és érzékenyé tesz, akár még könnyek is szökhetnek a szemedbe. Nem kell szégyelned magad, ha meghatódsz. A halak vizes jelege arra int, hogy igyál eleget és a növényeknek is adj vizet. Most úszással, fürdéssel tudsz a legjobban töltődni. Ezeket jósolták nekünk már a június 7-ére a csillagok. Szép napot kívánok nektek! 10 órakor Évus hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a Top Gun című film egyik betétdalát 1985-ből lesz Kenny Loggins és a Danger Zone.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kaposváron is lesz véradófa. Vicajokat nyertek a duráckisok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 10 óra van. Kaposvárra kerül az ország 7. véradófája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország 7. véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Bicikliket nyertek a duráckisok. A kaposvári Duráczky József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola teljes értékű életért alapítványa a Magyar Paralimpiai Bizottság Több mint sport című kiírására nyújtott be pályázatot. Az elbírálás alapján a pályázat sikeres volt, az elnyert támogatásból pedig az iskola 11 kerékpárt tudott megvásárolni. A gyerekek már birtokba is vették a bringákat, az első útjuk a Desedához vezetett, ami nem csak kikapcsolódást jelentett, hanem fejlődési lehetőséget is adott. A diákok a túrán megismerték a kerékpáros közlekedés szabályait, gyakorolták a figyelmes és felelősségteljes közlekedést, valamint az egymásra való odafigyelést is. Gyászol a Rákóczi. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt a kaposvári foci csapat egykori játékosa Horváth Tamás. A klub a honlapján számolt be a veszteségről. Azt írták, hogy Horváth Tamás a Mézgában kezdett el futballozni, majd a kaposvári Rákóczinál nevelkedve összesen 31 NB1-es találkozó lépett pályára a zöld-fehér mezben. Súlyos betegsége miatt nem focizhatott többet, de edzőként végig a futball közelében maradt. A mindössze 35 évesen elhunyt Horváth Tamás emlékére egykori egyesülete gyertyagyújtást tart. Az emlékezés ma 18 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban, a hazai kispad előtt. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Az egyházfő hangsúlyozta, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 28 és 29 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 4 perccel múlt el 10 óra, további szép napot, nagyon kellemes és vidám vasárnapot kívánok nektek. Jönnek a folytatásban is a jó zenék itt a Rádió Most FM 91.2, mindjárt Stormzy újdonsága a 24 Hours, előtte azonban a Tate McRae tempós dalával indulunk, és már is szól a She's All I Wanna Be.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, voltak a The Black Eyed Peas, és egy 2003-as dalt hoztak rádiónk hullámosszára, Shut Up címűt, pontosan 4:11 van, én Horváth Szabi vagyok, az elérhetőségünk pedig változatlan, ez a 0670-32-32-355, várom továbbra is a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket, azt is megíratjátok, hogy hol hallgatjátok rádiónk műsorát, és ha ez megtörténik, akkor oda repítek egy meglepetés dalt, illetve lehet ünnepelteket is köszönteni, névnaposokat, születésnaposokat és házassági évfordulósokat, valamint olyanokat is, akik ma, június 7-én vasárnap valamilyen jeles esemény kapcsán ünnepelnek. A műsor menetrend pedig a szokásos módon alakul itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában már rádió gasztronómiai műsora érkezik az Insider, Moli kapitány beszélgető partnere ismét sokunk kedvence lesz majd Margit néni. Mindezt át 11 és dél között itt a Rádió Moston. Most pedig Katy Perry folytatja a sort, már is a Lifetime Song.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk 10:30 előtt. Kaposvár megyei jóguváros önkormányzata és a Kaposvári Réplő-Rónai Múzeum tisztelettel vár mindenkit. Június 9-én, jövő héten, kedden, holnap után délután 16:30-re a Fekete István látogató központba az Extrém élővilág földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékig című időszaki kiállítás megnyitójára. A kiállítást dr. Pintér Rómeó Kaposvár megyei jóguváros alpolgármestere nyitja meg, a szakmai megnyitót pedig Lehocki József, a Fekete István látogató központ koordinátora tartja majd. A kiállítás június 9-től látogatható keddtől vasárnapig, minden nap 9 és 17 óra között. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót követően Olivia Rodrigo felvételével megyünk tovább, hamarosan jön a Drop Dead.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
3: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt Dido dal a Life for Rent, itt a 91.2 rádió, mostan 2003-ból szólt, 11 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Évus érkezik, utána pedig a szokásos menetrend szerint jön az Izraider rádió gasztronómiai műsora, melyben Moli kapitány beszélgető partner, ezúttal is sokunk kedvence Margit néni lesz majd, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, meg fogják alapozni egyébként a hangulatot a vasárnapi ebédhez, ez garantált itt az FM 91.2-n. Elérhetőségünk pedig változatlan, 0670-32-32-355. Ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová lehet üzenni, és várom természetesen a közlekedési információkat is, ha vannak. A folytatásban pedig Kungs érkezik.

0: Hírek most!
1: Hadikhuszár zászló szentelés lesz a jövő hétvégén a Kossuth téren. Önkéntes tűzoltó versenyt láthatnak az érdeklődők Lengyel-Tótiban. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Hadikhuszár zászló szentelés lesz jövő szombaton Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a június 13-ai program hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Két hét múlva, június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Ripronai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Önkéntes tűzoltó versenyt rendeznek a jövő hónap elején Lengyel-Tótiban. A Somogyvár megyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint július 4-én szombaton nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével rendezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ezen a megmérettetésen is szurkolhatnak. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Hozzátette, hogy a műtárgy nemzeti közkincs, ami a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja. Egy ismert osztrák vállalkozó is életét vesztette abban a repülőgép szerencsétlenségben, amely csütörtökön történt a horvátországi Isztriában, írt a szombaton egy helyi napilap. A Pula megyei ügyészség közlése szerint a balesetben 4 osztrák állampolgár halt meg, köztük Walter Pondorfer, a Funtime nevű vállalat alapítója. A cég vidámparki attrakciók, köztük nagy szabadeséstornyok gyártásával vált ismerté. A kis repülőgép Ausztriából indult Isztria felé, és már leszállni készült, amikor néhány száz méterre a leszállóhelytől lezuhant.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 28 és 29 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Na, Margit nénivel beszélgettek, aki éppen készülött, meg csinálsz magadnak enni is, meg kis ételt is, de azt mondod, hogy délóta egyfolytában csörög a telefon.
2: Igen, hát már máma, nem csak délután, egész nap. Hát már tényleg úgy van, hogy most jöttem le, mikor te bejöttél. De már úgy küldtem el a Zicámat, Magyar Atádit, a főnök asszonyom volt, hogy így szám, mondom, még félig vagyok álmosogatva. Mondom, már hangáljátok álmosogatni, mondom, ábédet meg se tudtam enni, kinápásult az önnivalón, már oda bevittem tálcán, aztán ki kellett hoznom, mondom, ne legyen ottan, úgyis meg kell melegíteni, mert akar ki, órákat beszélnek.
1: Hát te is szeretsz beszélni.
2: Igen, igazad van, sokszor le kell ülni magamat, már azt gondolom, hoppá Margit, most már hadd abba, már másikra nem jut eszem se. Hát igen, mi bennünk megvan ez. Hát
1: akkor naponta jönnek a hívások, minden nap beszélgettek egymással, legalább tudjátok, hogy mi hogy van.
2: Sokat, mindent megbeszélgetünk, mindent.
1: Azt is, ki mit főzött?
2: Hát azt is, mit főzünk. Jó van, mondtam nekik, hogy én már nem tudok annyira takarítani, mint ti, 15 évvel fiatalabbak, ezek a kis idája arra barátnőjeim. Megláttuk már mindenfélét, már sokszor, mikor főteszem a szemüvegemet, ma akkor nézzem már látok, akkor mondom, jaj Istenem, mit szólnak a barátnőjeim.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Ízrider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Ízrider egyébként, és a Margit néni azért sokat ad a küllemre is. Tehát jönnek a vendégek azért...
2: Lambéroztattam, ablakoztattam, radiátor szép új minden. Megcsináltatom az ilyeneket, még máig is azért nem tudom megállni, hogy csinálni.
1: Tudod, hogy mindig megkínálod őket, mindig van valami, egy kis kőt, egy kis sütemény.
2: Igen, igen, hát hozzákám azok is. Maminak, ha sütnek valamit, mindjárt hozzá. Én vagyok a mami.
1: A Margit néni.
2: Igen. Azt mondják, neked nem szabad meghalnod. Te neked nem szabad, azt mondjam, már akkor mi bábúrul az ég mi fölöttünk. Már ugye sokszor akkorákat nevetnek, mert Árni bátyát én nagyon sok hülyeségét megtanultam. Aztán ugye valamire, hogyha mesélem nekik a múltkor, hogy lányok, itt volt egy nagyon kedves vendégem, aztán mondom, hogy elővettem a legszebb stamperlimat, kupicámat. Nagyon szép, olyan vendég volt, hogy megérdemlette, hogy elővegyem a legszebb. Aztán úgy képzeld el, hogy mindenki jó végezte a dolgot, mikor elment, úgy képzeld el, hogy nagyba tűrülöm lesz azt, hogy subírsz le a stamperlimat. Nem, igen. Hát nem láttam. Mondom, gyerekek, de mindjárt ott jutott, hogy a röpüt szegény le ide a árája lapra.
1: Szép új lapra, szép új metlakira.
2: Igen, hát mindjárt átterik. Ha majd a linolom lenne, nincs sokáig, még az van, akkor mondja, azon nem törne el. Mondom, én éppen úgy jártam most, mint az egyszeri lány. Annyira titkult a vőlegény előtt, a szülőkkel megbeszélgették, volt neki egy húga, hogy... Te forog jobban az asztal körül, ha kérik a nővéredet, már ugye nagyon gyöngén látott. Na most ez a szegény lány meg oda tett egy váza virágot, az aki látott rendesen. Aztán ugye volt egy olyan macskájk, aki mindig fölült az asztalra. A nagy beszélgetés kérés közben a lány azt mondja, sütsz a rosszat, ögyön meg azt a vázát bágta le. Ugye szegény az, aki nem látott jó, és akkor vették észre, hogy nem lát jó a lány, érted?
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Margit nénivel beszélgetek, ez az Easy Rider. A konyhát szépen megcsináltattad, tehát valaki ő meg tudott kínálni. Fontos az, hogy hogy néz ki most még ennyi idősen is?
2: Igen, igen, még ha egy napot él benne, akkor is örül neki.
1: Tehát te azt mondtad, mikor megcsináltattad, hogy ha két napig nézegeted, akkor is megérte.
2: Még ha egy órát, akkor is.
1: De rendben is van áll minden.
2: Amennyi idős vagyok, angyalom, amilyen helyekre már ilyen helyen mindig az a panasz, hogy nem lehet hova tudni a vacokokat elrakni. Itt mindig vaszok van, ugye sok helyen.
1: Emeltes házban nehéz sok vaszokat elrakni.
2: Igen, akkor a kis házba. Én hozzám ugye a doktorné, mikor eljárt, aztán még azt mondja meg Margit néni, hogy tud maga ilyen rendet tenni abba a kis konyhába. Hát én nálam mindig van vaszokban, hogy őrül. Hát magánam meg mindig egy semmit nem lehet előlátni. Hova rakja? Hát mondom, hiszen van elég sok fiókos, az meg az árakom.
1: Szennyest elmosod?
2: Elmosom, azt árakom a rendeltetésen. Nem mosom el, vagy elmosom is, akkor nem rakom el, hanem akkor egyik itt, másik ott, hát akkor már az mindjárt vaszok. De jó, nektek ott megvan az ebédlő, megvan a konyha külön, ott a nappali. Mindenhol fiataloknál most már nagyjából így van. Angyalom, akkor a kis konyhában mindig takarítani kell, mert mindjárt fölcsüllök. Ha már abba például éri a szekrényt, éri a tűzhelyet, mindent ürügetni kell mindig.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, Margitnél beszélgetek, de hát nagyobbak meg nehezen ellátnod már ennyi idősen.
2: Hát igen, nagyon idősáknak való, meg kis újhadosoknak, az biztos.
1: A két véglet, vagy nagyon fiatal, vagy nagyon idős.
2: Hát csak annak való, vagy fiatal házasoknak, még nincsen gyerek, már láthat, ugye nincs nekik annak a kis gyereknek itt szólalkozás, akkor a kis lakás. Ha nyaralni megy valaki, biztonságosabb, nem egymagad hagy itthon a szép nagy lakást, azt nézik, hanem ugye itt a szomszéd ajtó, ott a szomszéd ajtó, minden azért meggondolandó, hogy ilyen hára, hát bemennek jára is.
1: Közel van a szomszéd, te is beszélgetsz velük.
2: Annikával is nagyon jobban vagyok, meg a Gyöngyikével, Putnakival, avval is nagyon. Én rám van bízva mindig az ajtó. Mondtam neki, hogy szerencsétek, hogy annyi idős vagyok, mert máskülönben én is röpülnék kint az utcán.
1: Csavarognál te is.
2: Nem belönnék.
1: Mi mindig modogsz egy kicsit. Hallazol, amit kinéző.
2: Kinézek, meg kikölni. Hát ugye már nem bírja, már az embernek ilyenkor minden tartály tönkre megy. Aztán tízülök, mozgok, angyalom, ne add is, hogy itt a betörő. Tudja már én a éjfében már kikölni, ha 11 óra ki, ha 1 óra, 2 óra ki, hát én mindig mozgok éjjel is. Aztán mondom, nem kell itt fejni a több szomszédoknak, már itt hallják, hogy itt fönn vannak még. És akkor beszélgetek. Úgy teszek, mintha nem egy magam lennék. Volt úgy, hogy nappal itt csöngett be, ha nem megyek oda kukucsállóhoz mindjárt, akkor mondom, jó van, várjál, majd mindjárt oda teszem el ágybét, hogy gondolja, hogy nem egymagam vagyok, érted?
1: De azért a jobb szomszédok figyelik egymást, visztek át egymásnak egy kis kuglófot is.
2: Nincsen olyan sok jó, mint valamikor volt. Angyalom, valamikor a szomszédok akár egy...
1: Faluba volt akkor még.
2: Hát faluba volt, akár együtt aludtak a szómakazal tövibe nyáron, amikor nagyon meleg volt. Kimentek, kivitték a lópakrócot, letarították, aztán azon se takaró semmi. Férfiak, érted? Nem fasztok meg, jó helyünk volt, persze. Hát, az a világ mámulott.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, Moli Vilivel és Margit nénivel. Margit néni elmúlt 90 éves, de jó nézők, nagyon szeretnek téged a rádióban hallgatni egyébként, ízesen és szépen beszélsz, és hát a 90 év azért az sok.
2: Igen, hát sok, angyalom, érzem, hogy sok, nem 80 éves vagyok.
1: Mikor érezte úgy, hogy hirtelen megindult az idő, pedig minden nap egyforma?
2: Hát angyalom, mikor 80 ámulottam, akkor utána ezek úgy mennek, mint a zsíros bödön a deszkán, úgy csúszik, annyira mennek. Még a drága jó Isten engem nagyon megsegít ebben az erejével. Minden reggel, mikor felébredek, felettem van a Jézus szíve, Mária szíve, szép nagy képet. Ugye azoknak köszönöm meg az éjszakámat, hogy megőröztek, és őrözzetek meg a mai nap folyamán is. Minden hozzám tartozót, ti is mindben vagytok, mert annyian vagytok a familiámban, hogy egyenként nem győznélek elmondani benneteket. Akkor azt mondom, minden hozzám tartozó. Minden este reggel imádkozok értetek, az összes ötökei. De egy halottam van, akit kiemellék, a Kassai Marika.
1: De szeretted?
2: Azt nagyon szerettem. Azért vérzik a lelkem még mindig.
1: Korán kezd tudsz aludni? Sokáig?
2: Hála jó Istennek, hogy jó gyereket aluszok. Nem pocokulok ki este, már akkor már zavarosabb az éjszaka, hogy az ember jól lakik később. Olyan 5 órakor megvacsorázgatok, aztán akkor szép nyugodtan megemésztem, amire le kell feküdni. Már én már második gyerekkorban vagyok ám. Igen, második gyerekkor, angyalok.
0: Ez volt az Easy Rider.

Ez volt a Pécsi illetőségű halott pénz slágere, az Ahol a május földet ér, itt a 91.2 rádió. Mostan 3:42 van, nagyon kellemes hétvégét és vidám vasárnapot kívánok nektek. Horváth Szabi vagyok, ebben az órában pedig az óra első felében rádión gasztronómiai műsorát hallhattátok. Ez volt az Izrider, a Nagy Moli kapitány beszélgető partnere Margit néni volt, és bízom benne, hogy sokatok hangulatát meghozta a vasárnapi ebédhez, bízom benne, hogy finomabbnál finomabb falatok kerülnek majd az asztalra. Mi ugyanezt tesszük majd virtuálisan, a zenékkel szervírozzuk nektek minden idők legnagyobb slágereit, napjainkból, a közelmúltból és a régen múltból egyaránt. Mindjárt Chad Kroeger és Josie Scott hozza a Hero című dalt 2002-ből, előtte pedig a közelmúltból, a tavaly évből, Eva Max-től szól már is a Loving Myself.

0: Hírek most!
1: Bölcsődei családi napon járt a polgármester. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Családi napot tartottak szombaton a bölcsődei dolgozók. Az eseményre Kaposvár polgármestere is meghívást kapott. Szita Károly a közösségi oldalán számolt be az eseményről, melyről azt írta, a bölcsődei dolgozók közössége nem csak munkatársakat jelent, hanem egy összetartó, egymást segítő kollektíva is egyben. A településvezető köszönetet mondott a családi nap résztvevőinek áldozatos munkájukért és a gyermekekért végzett mindennapi szolgálatukért. A tanév utolsó ingyenes mozgásórájával várják az érdeklődőket a Polgárok házában. Az Egészséges Kaposvár közleménye szerint június 10-én szerdán a Pilates-t próbálhatják ki mindazok, akik kíváncsiak a mozgás ezen formájára. A regisztráció már elkezdődött, a részvételi szándékot az Egészséges Kaposvár Facebook oldalán megadott linkre kattintva lehet jelezni. A díjmentes sportfoglalkozások célja, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Már szerdahelyen is babazászló köszönti az újszülötteket. A Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzat beszámolója szerint mostantól ők is zászlóval jelzik, ha új lakóval gyarapodik a település. A hagyomány igalból indult, a Nők Igal Jövőjéért Egyesület javaslatára minden újszülött érkezését zászló jelzi, amit az Igari Egészségház Védőnői Szolgálatának bejáratánál tűznek ki. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. Az igali babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését jelezte, június 4-én pedig már a szerdahelyi kisbabát üdvözölték így módon. Az iskolai autonómia erősítésére, valamint főleg a gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatási irányítás létrehozására van szükség. Ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter mondta egy szombati YouTube interjúban. Lannert Judit rámutatott arra is, hogy a PISA felmérések szerint a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Mint mondta, erre az észszerűbb tanulásszervezés, a magas óraszámok csökkentése és a tantárgyak rugalmasabb kezelése lehet a megoldás. Senki nem találta el az öt számot szombaton az ötös lottó sorsoláson, de nem jártak rosszul a négyet eltalálók sem. A 23. heti nyertes számok a 19, az 51, a 62, a 72 és a 78. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 2.191.780 forintot, a hármasok pedig 22.920 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.930 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 450 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 28 és 29 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4,5 perccel múlt el déli 12 óra, friss hírek, információk legközelebb 13 órakor lesznek majd Évustól, itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig indul a Siesta óra. Zenei kínálatunkból érkeznek majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Első körben nagyon jó étvágyat kívánok nektek a vasárnapi evéthez, zeneileg pedig fűszerezésként játszom hozzá a legjobb zenéket, mindjárt a Nothing But Thieves újdonságát, az Evolution-t, előtte pedig Calvin Harris és Regan Bowman dala indítja az órát, a Lovers in a Past Life.

Szigala és Becky Hill hozta Heaven on my Mind című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re. Ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát is. Hamarosan fél egytől vetítik Vivben, de még 15 órától és 20.30-tól is láthatjátok Vivben az Univerzum védelmezői című filmet. A Backrooms hátsó szobák címűt 18.10-től és 20:20-től, a Mandalori és Grogu 13.20-tól 14 órától és 17:50-től, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 13 órától és 20:10-től, a Birka krimit 15:30-től, a Horrorra akadva című horrort 15:50-től, Vivben 17:50-től és 20:20-től, a Marsupilamit 16:20-től, még az Ördög Prádát visel második részét 17:40-től tűzi filmvászonra a Kultik. Bővebben a filmekről és a vetítési időpontokról a kaposvárimozi.hu weboldalon találhattok információkat. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban Dua Lipa énekel, és már is jön a Siesta órában a Dance Donut.

Éjjel napon szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. Ez volt James Morrison és Nelly Furtado közös 2008-as sláger, a Broken Strings itt a Siestórában. Egy perccel vagyunk fél egy előtt, én Horváth Szabi vagyok. Shane Boozy érkezik a folytatásban, művész nevén Summer, aki New Yorkban 2005. július 5-én született. 2021-ben adta ki első debütáló kislemezét, a Nothing Left to Say címűt, amelyet aztán 2023-ban követett az első középlemeze, az In Another Life, az SMB és a Warner Records kiadókon keresztül. Tavaly 2025-ben hozták meg neki első sikereit a Back to Friends és az Undressed című dalai, amelyek közül a korábbi 90. helyet ért el a Billboard Hot 100-on. Zenei stílusát tekintve pedig indie rock és alternatív rock stílusok közé sorolhatók felvételei, és erről fülbizonyságot is szerezhetünk a folytatásban, hiszen Summer érkezik, és jön már is a slágerlisták éléről a Heartbreaker.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt az M22 és Ella Henderson közös Heartstrings itt a 91.2 rádió. Mostan szépen lassan a finish line-hoz, a célvonalhoz érkezik a Siestóra mai adása, hiszen egy órakor jön majd Évus a legfrissebb hírekkel, információkkal, és nem csak a célvonalhoz érkezik a Siestóra adása, hanem az én műszakom is, hiszen a következő dalokkal mára megköszönöm kitartó és kitüntető figyelmeteket. Reggel 7 órától mostanáig a mikrofonnál Horváth Szabit hallottátok. Kedden 11 órakor jövök vissza, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de a folytatásban se tekerjetek el, hiszen elhalmozunk titeket a legjobb zenékkel napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt. Jön Sam Smith és a Diamonds, majd a Girls Aloud csapattal a Something New, és itt lesz még Teddy Swims-től is a The Door City remixében. További szép napot, kellemes hétvégét kívánok a hátralevő időszakhoz is. Találkozunk legközelebb, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Sorozatcsalót fogtak a rendőrök. Szoboszlai élet a szezon legszebb gólja. 13 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A Bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. Sorozatcsalót fogtak el a somogyi rendőrök. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya egy 27 éves sombereki lakossal szemben indított eljárást jelentős kárt okozó csalás miatt. A férfi az elmúlt két évben saját cégének ügyvezetőjeként csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, ezekre öt embertől vett fel több millió forintnyi előleget. A rendőrség eddigi információi alapján a sorozatcsaló 100 millió forintnál is több pénzt vett ki áldozatai zsebéből. A rendőrök néhány napja elfogták a férfit, akit őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatását. Hamarosan véget ér az idei színházi évad. A Csiki évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei szezontól. Mindenről a közösségi oldalán tájékoztatott a Kaposvári Színház. A szórakoztató délután két hét múlva, június 21-én lesz a Színház Parkban, ahol gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. A jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül pedig sport. Szoboszlai Dominik Arzenálnak lőtt szabadrúgás gólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgó csapatának szurkolói. A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok ágyúsok kapuját. Szoboszlai egyébként 8 góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgás góljával. Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 28 és 29 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Új bicajokon tekerték körbe a Desedát a Duráckisok. Egykori játékosa emlékére tart gyertyagyújtást a Rákóczi. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 14 óra van. Bicikliket nyertek a Duráckisok. A kaposvári Duráczki József gyógypedagógiai módszertani intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola teljes értékű életért alapítványa a Magyar Paralimpiai Bizottság Több mint sport című kiírására nyújtott be pályázatot. Az elbírálás alapján a pályázat sikeres volt, az elnyert támogatásból pedig az iskola 11 kerékpárt tudott megvásárolni. A gyerekek már birtokba is vették a bringákat, az első útjuk a Desedához vezetett, ami nem csak kikapcsolódást jelentett, hanem fejlődési lehetőséget is adott. A diákok a túrán megismerték a kerékpáros közlekedés szabályait, gyakorolták a figyelmes és felelősségteljes közlekedést, valamint az egymásra való odafigyelést is. Kaposvárra kerül az ország hetedik véradó fája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország hetedik véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Gyászol a Rákóczi. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt a kaposvári foci csapat egykori játékosa Horváth Tamás. A klub a honlapján számolt be a veszteségről. Azt írták, hogy Horváth Tamás a Mézgában kezdett el futballozni, majd a kaposvári Rákóczinál nevelkedve összesen 31 NB1-es találkozó lépett pályára a zöld-fehér mezben. Súlyos betegsége miatt nem focizhatott többet, de edzőként végig a futball közelében maradt. A mindössze 35 évesen elhunyt Horváth Tamás emlékére egykori egyesülete gyertyagyújtást tart. Az emlékezés ma 18 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban, a hazai kispad előtt. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Végül pedig sport. A magyar női röplabda válogatott simán 3-0-ra nyert az Észak-Macedón csapat ellen az Európa Liga alapszakaszának szombati játéknapján Portugáliában. A tavaly ezüstérmes magyarok pénteken 3-0-ra győzték le a portugálokat, jövő pénteken és vasárnap pedig már Kecskeméten lépnek pályára, ahol az észtek és a horvátok ellen folytatják szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol sem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Radio Most.
2: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: Hírek most!
1: 2 hét múlva lesz a múzeumok éjszakája. Kapibara kölykök születtek Debrecenben. Üdvözlöm Önöket, 15 óra van, Bán Éva vagyok. 2 hét múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Ripronai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Hadik huszár zászlószentelés lesz jövő szombaton Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a június 13-ai program hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Önkéntes tűzoltó versenyt rendeznek a jövő hónap elején Lengyel-Tótiban. A Somogyvár megyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint július 4-én szombaton nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével rendezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ezen a megmérettetésen is szurkolhatnak. Megújulnak a balatoni kompkikötők. A 6 milliárd forint értékű beruházás 2027 végéig készül el. A munkálatok ideje alatt a kompközlekedés zavartalan marad. Erről tájékoztatott pénteken a Balatoni Hajózási ZRT. A beruházás keretében megújítják a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját is. Többek között megújulnak a kikötői mólók és épületek, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók épülnek, és gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás is. A Tiszapárt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, közölte Magyar Péter vasárnap a Facebook oldalán. A miniszterelnök arra reagálva tudatta ezt, hogy a Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Kapibara kölykök születtek a debreceni állatkertben. Az intézmény a közösségi oldalán egy videót is megosztott a Dél-Amerika kifutó legújabb kislakóiról. Az állatkert közölte, hogy az újszülött állatkák jó egészségnek örvendenek, és már most aktívan fedezik fel környezetüket, hol a szárazföldön, hol pedig anyjukat követve a vízben ismerkednek az őket körülvevő világgal.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol sem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Nos.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Reklám.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Bölcsödei családi nap vendége volt a polgármester. A jövő héten is folytatódnak az ingyenes mozgásórák a polgárok házában. Sallai és Kerkesz sem játszanak kedden a kazah csapat elleni találkozón. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 16 óra van. Családi napot tartottak szombaton a bölcsödei dolgozók. Az eseményre Kaposvár polgármestere is meghívást kapott. Szita Károly a közösségi oldalán számolt be az eseményről, melyről azt írta, a bölcsödei dolgozók közössége nem csak munkatársakat jelent, hanem egy összetartó, egymást segítő kollektíva is egyben. A településvezető köszönetet mondott a családi nap résztvevőinek áldozatos munkájukért és a gyermekekért végzett mindennapi szolgálatukért. A tanév utolsó ingyenes mozgásórájával várják az érdeklődőket a polgárok házában. Az Egészséges Kaposvár közleménye szerint június 10-én szerdán a Pilateszt próbálhatják ki mindazok, akik kíváncsiak a mozgás ezen formájára. A regisztráció már elkezdődött, a részvételi szándékot az Egészséges Kaposvár Facebook oldalán megadott linkre kattintva lehet jelezni. A díjmentes sportfoglalkozások célja, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Már szerdahelyen is babazászló köszönti az újszülötteket. A Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzat beszámolója szerint mostantól ők is zászlóval jelzik, ha új lakóval gyarapodik a település. A hagyomány igalból indult, a Nők Igal Jövőjéért Egyesület javaslatára minden újszülött érkezését zászló jelzi, amit az Igari Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűznek ki. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. Az igali babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését jelezte, június 4-én pedig már a szerdahelyi kisbabát üdvözölték így módon. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Lannert Judit a videójában azt hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg és segíti a szakmai fejlődést. A miniszter arról is beszélt, hogy pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógusok nem csupán tananyagot közvetítenek, hanem embereket formálnak. Végül pedig sport. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazah csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek elleni találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmai vannak, Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazah csapatot Debrecenben.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő részében gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol sem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Idén is lesz színházi piknik, csütörtökön kezdődnek a Rigó Jancsi napok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 17 óra van. Hamarosan véget ér az idei színházi évad. A

0: Ki évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei szezontól. Mindenről a közösségi oldalán tájékoztatott a Kaposvári Színház. A szórakoztató délután két hét múlva, június 21-én lesz a Színház Parkban, ahol gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A Bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. A Kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. Csütörtökön a nulladik napon nyit az MCC Stage, mondta el rádiónknak a Kaposvári MCC vezetője. Springman Betty beszámolója szerint a Matthias Corvinus kollégium a Dorottya házba települ ki. Itt lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló és az MCC tehetséges diákjai is. Az MCC Stage és a nulladik nap jó hangulatáról a Sisa Café zenekar gondoskodik majd. A kaposvári Rigó Jancsi napokat június 11-e és 13-a között tartják. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Hozzátette, hogy a műtárgy nemzeti közkincs, ami a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja. Senki nem találta el az öt számot szombaton az ötös lottó sorsoláson, de nem jártak rosszul a négyet eltalálók sem. A 23. heti nyertes számok a 19, az 51, a 62, a 72 és a 78. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 2.191.780 forintot, a hármasok pedig 22.920 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.930 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 450 millió forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol sem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet csúcsértéke holnap 30 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. június 7-e vasárnap, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Kaposvárra kerül az idei véradófa. Az országban hetedikként Kaposvárra kerül a legújabb véradófa, adta hírul a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Gyarmati László vármegyei igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, az idei esztendő fája pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre kerül. A Véradók Világnapja alkalmából megrendezett faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország hetedik véradófája a Vaszor

0: Szari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás, valamint a környezetvédelmének fontosságára. Csütörtökön kezdődik a Rigó Jancsi napok, az MCC is csatlakozik. A jövő hét második felétől koncertek, utcazene, gasztronómiai programok és kulturális rendezvények várják a kaposváriakat. Június 11-én megkezdődik a Rigó Jancsi napok. Az ingyenes rendezvénysorozat eseményei a Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán várják az érdeklődőket egészen június 13-áig. Az eseményekhez a kaposvári MCC is csatlakozik, csütörtökön a 0. napon nyit az MCC Stage. A Dorottya házban lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló, az MCC tehetséges diákjai, majd a Sisa Café zenekar. Mindenről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője beszélt rádiónknak.
1: Idén először mi is egy húron pendülünk majd a fesztivállal. Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadásával érkezik hozzánk. Az extrém sportoló, ultrafutó világbajnok, többszörös világrekorder, az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Ezt követően az MCC kaposvári középiskolás diákjai mutatkoznak be saját zenés produkciókkal pár percben, majd az estét a Sisa Café zenekar koncertje zárja, megzenésített versekkel és a legnépszerűbb magyar és külföldi dalokkal varázsolva különleges atmoszférát a Dorottya ház udvarába. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a fesztivál teljesen ingyenes nyitónapján. További részleteket a rigojancsinapok.hu oldalon találnak.
0: Idén is csatáztak a gimik. Ebben az esztendőben a munkácsisok bizonyultak a legjobbnak, ők nyerték a 2026-os gimik csatáját. A kaposvári sportiskola beszámolója szerint a kasi középiskolásoknak szóló sport és élmény programjának idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó csapatversenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi Mihály Gimnázium csapata gyűjtötte a legtöbb pontot, így őket illeti az idei bajnoki cím. Minden nap gyereknap. Egész héten gyereknap volt a Rét utcai tagóvodában. Az intézmény közösségi oldalán megjelent részletes beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kisvonatozással koronáztak meg. A bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A hét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. A mezitlábas ösvény megvalósításához jelentős mértékben hozzájárult a szülők segítsége, amiért a szalag átvágásakor Drahos Szilvia tagóvoda igazgató mondott köszönetet. Hamarosan jön a múzeumok éjszakája. A Szent Iván éjhez legközelebb eső szombaton idén is lesz múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményén ebben az évben több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal. A június 20-ai rendezvényhez ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, és ezúttal sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A múzeumok éjszakájának programkavalkádjából a levéltár is aktív részt vállal, erről a Vármegyei Levéltár vezetője Polgár Tamás beszélt rádiónknak.
2: A múzeum itt a Fő utca 10-ben tart központi rendezvényt. Most idén is június 20-án lesz itt a Fő utca 10-ben lesz a múzeumnak a programja, és ezen belül lesz a levéltár majd a régi Riprónai tér 1 épületben. Lesz vezetés is, aki még esetleg nem tud az épület történetéről, vagy amit körbe lát, hogy az miért úgy van, miért vannak a festett üvegablakok, és fönt is a fenti festett épület, rajzok, várromok, azok mit ábrázolhatnak, úgyhogy erről lesz vezetés, és ugye 250 éve született Berzsenyi Dániel, egy picit a reformkorba szeretnénk visszavinni az egyik kiállításunkkal az embereket. Ott lehet majd látni Berzsenyi eredeti aláírást, és bent az alteremben pedig azt tervezzük, hogy magáról a Berzsenyi kultuszról, a mauzóleumról és az egész Niklai házról, amit a levéltár be tud mutatni, fényképeket, tervrajzokat, iratokat, azokat fogjuk majd ott bemutatni a nagy közönségnek.
0: Takarítják a várost, a munkálatok érintik az autósokat is. Ideiglenes parkoló lezárásokkal járó takarítás lesz júniusban Kaposváron. Erre hívta fel a figyelmet a kaposvári városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon a Baross Gábor és a Gróf Aponyi Albert utcák között kezdik. A munkavégzések idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Azt kérik, hogy az utóllévők vegyék figyelembe a parkolási rend ideiglenes változását, és lehetőség szerint kerüljék az említett szakaszokat. Vörös lett Somogy idei bora. Az elmúlt évek fehérboros egyeduralma után idén egy vörös bor, a Bújdosó Pincészet Cabernet Sauvignon válogatása lett Somogy bora. Az önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben is számos pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről, összesen 37 mintával. A 24 fehér, 12 vörösbor és egy fehér pezsgő közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat pénteken a vármegye házán. A megmérettetés részleteiről Bíró Norbert, a Somogy vármegyei önkormányzat elnöke nyilatkozott rádiónknak.
3: 11 pincészet, 37 ételt küldött a borversenyünkre, csak olyanok nevezettek, akik már egy hegyvidéki borversenyén arany vagy ezüst minősítést elértek, tehát egy előzetesen megszűrt tételek kerültek a zsűri, mind szakmai, mind társadalmi zsűri elé. Elég nehéz volt a választás, és aztán a többségi döntés alapján a Bújdosó Szőlészet és Pincészetnek a 2020-as Sauvignon válogatása lett az aranyérmes. Nagyon komoly mezőny volt, az elsődleges célunk a somogyi boroknak a reklámozása, és egyfajta támogatás, biztatás a somogyi borászatoknak, hogy érdemes dolgozniuk. Nagyon jó minőségű bor volt, nagyon magas színvonalú verseny volt a 2026-os.
4: Ez volt a Kaposvári Krónika.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol nem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet holnapi csúcsértéke 30 fok körül alakul.
6: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton itt, most. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Bicikliket nyertek a duráckisok. A kaposvári Duráczky József gyógypedagógiai módszertani intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola teljes értékű életért alapítványa a Magyar Paralimpiai Bizottság Több mint sport című kiírására nyújtott be pályázatot. Az elbírálás alapján a pályázat sikeres volt, az elnyert támogatásból pedig az iskola 11 kerékpárt tudott megvásárolni. A gyerekek már birtokba is vették a bringákat, az első útjuk a Desedához vezetett, ami nem csak kikapcsolódást jelentett, hanem fejlődési lehetőséget is adott. A diákok a túrán megismerték a kerékpáros közlekedés szabályait, gyakorolták a figyelmes és felelősségteljes közlekedést, valamint az egymásra való odafigyelést is. Kaposvárra kerül az ország hetedik véradó fája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók Világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország hetedik véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Sorozatcsalót fogtak el a somogyi rendőrök. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya egy 27 éves sombereki lakossal szemben indított eljárást jelentős kárt okozó csalás miatt. A férfi az elmúlt két évben saját cégének ügyvezetőjeként csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, ezekre öt embertől vett fel több millió forintnyi előleget. A rendőrség eddigi információi alapján a sorozatcsaló 100 millió forintnál is több pénzt vett ki áldozatai zsebéből. A rendőrök néhány napja elfogták a férfit, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Az egyház fő hangsúlyozta, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol nem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet holnapi csúcsértéke 30 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
2: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. New truck, big

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hadik huszár zászlószentelés lesz jövő szombaton Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a június 13-ai program hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Két hét múlva, június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Ripronai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Önkéntes tűzoltóversenyt rendeznek a jövő hónap elején Lengyel-Tótiban. A Somogyvár megyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint július 4-én szombaton nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével rendezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ezen a megmérettetésen is szurkolhatnak. Csak kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be a jégkármérséklő rendszert, közölte pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azt írták, hogy június 3-ától kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be az országos jégkármérséklő rendszert. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyagmennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot

0: juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Végül pedig sport. Szoboszlai Dominik Arzenálnak lőtt szabadrúgás gólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgó csapatának szurkolói. A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok ágyúsok kapuját. Szoboszlai egyébként 8 góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgás góljával. Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban gyengén felhős lehet az ég, de csapadékra sehol nem kell számítani. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A hőmérséklet az esti órákban 17 és 20 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap ugyancsak a napsütésé lesz a főszerep, csak elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor. A hőmérséklet holnapi csúcsértéke 30 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Kaposvárra kerül az idei véradófa. Az országban hetedikként Kaposvárra kerül a legújabb véradófa, adta hírul a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Gyarmati László vármegyei igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, az idei esztendő fája pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre kerül. A Véradók világnapja alkalmából megrendezett faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország hetedik véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás, valamint a környezet védelmének fontosságára. Idén is csatáztak a gimik. Ebben az esztendőben a munkácsisok bizonyultak a legjobbnak, ők nyerték a 2026-os gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a kasi középiskolásoknak szóló sport és élmény programjának idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó csapatversenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi Mihály Gimnázium csapata gyűjtötte a legtöbb pontot, így őket illeti az idei bajnoki cím. Takarítják a várost, a munkálatok érintik az autósokat is. Ideiglenes parkoló lezárásokkal járó takarítás lesz júniusban Kaposváron. Erre hívta fel a figyelmet a Kaposvári Városüzemeltetés. Tájékoztatásuk szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatokat június 10-én az Anna utca Rákóczi tér közötti szakaszon a Baross Gábor és a Gróf Aponyi Albert utcák között kezdik. A munkavégzések idején lezárják a parkolókat, erre táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Azt kérik, hogy az utollévők vegyék figyelembe a parkolási rend ideiglenes változását, és lehetőség szerint kerüljék az említett szakaszokat. Hamarosan jön a múzeumok éjszakája. A Szent Iván éjhez legközelebb eső szombaton idén is lesz múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményén ebben az évben több mint 450 intézmény vesz részt, mintegy 3000 programmal. A június 20-ai rendezvényhez ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, és ezúttal sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A múzeumok éjszakájának programkavalkádjából a levéltár is aktív részt vállal. Erről a vármegyei levéltár vezetője, Polgár Tamás beszélt rádiónknak.
2: A múzeum itt a Fő utca 10-ben tart.

0: központi rendezvényt. Most idén is június 20-án lesz itt a Főutca 10-ben lesz a múzeumnak a programja, és azon belül lesz a levéltár majd a régi Ripuronai tér 1 épületben. Lesz vezetés is, aki még esetleg nem tud az épület történetéről, vagy amit körbe lát, hogy az miért úgy van, miért vannak a festett üvegablakok, és fönt is a fenti festett épület, rajzok, váromok, azok mit ábrázolhatnak, úgyhogy erről lesz vezetés, és ugye 250 éve született Berzsenyi Dániel, egy picit a reformkorba szeretnénk visszavinni az egyik kiállításunkkal az embereket. Ott lehet majd látni Berzsenyi eredeti aláírást, és bent az alteremben pedig azt tervezzük, hogy magáról a Berzsenyi kultuszról, a mauzóleumról és az egész Niklai házról, amit a levéltár be tud mutatni, fényképeket, tervrajzokat, iratokat, azokat fogjuk majd ott bemutatni a nagy közönségnek.
1: Csütörtökön kezdődik a Rigó Jancsi napok, az MCC is csatlakozik. A jövő hét második felétől koncertek, utcazene, gasztronómiai programok és kulturális rendezvények várják a kaposváriakat. Június 11-én megkezdődik a Rigó Jancsi napok. Az ingyenes rendezvénysorozat eseményei a Dorottya ház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán várják az érdeklődőket egészen június 13-áig. Az eseményekhez a kaposvári MCC is csatlakozik, csütörtökön a 0. napon nyit az MCC Stage. A Dorottya házban lép színpadra Rakoncai Gábor extrém sportoló, az MCC tehetséges diákjai, majd a Sisa Café zenekar. Mindenről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője beszélt rádiónknak.
2: Idén először mi is egy húron pendülünk majd a fesztivállal. Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadásával érkezik hozzánk. Az extrém sportoló, ultrafutó világbajnok, többszörös világrekorder, az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Ezt követően az MCC kaposvári középiskolás diákjai mutatkoznak be saját zenés produkciókkal pár percben, majd az estét a Sisa Café zenekar koncertje zárja, megzenésített versekkel és a legnépszerűbb magyar és külföldi dalokkal varázsolva különleges atmoszférát a Dorottya ház udvarába. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a fesztivál teljesen ingyenes nyitónapján. További részleteket a rigojancsinapok.hu oldalon találnak.
1: Pilátesszel folytatódnak a mozgásórák. Az idei tanév utolsó alkalmával folytatódnak az ingyenes mozgásórák a jövő héten a Polgárok házában. Az Egészséges Kaposvár közleménye szerint a következő alkalomra a jövő szerdán kerül sor délután 5 és 6 óra között. Június 10-én Felderebek a segít megismerkedni a Pilátesszel. A regisztráció már megkezdődött, a részvételi szándékot az Egészséges Kaposvár Facebook oldalán megadott linkre kattintva lehet jelezni. A díjmentes sportfoglalkozások tavaly kezdődtek el Kaposváron. A lehetőségnek köszönhetően az érdeklődők alkalmat kapnak arra, hogy minél több mozgásformában kipróbálják magukat, és így megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb mozgást. Vörös lett Somogy idei bora. Az elmúlt évek fehérboros egyeduralma után idén egy vörös bor, a Bújdosó Pincészet Cabernet Sauvignon válogatása lett Somogy bora. Az önkormányzat 27. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre ebben az évben is számos pincészet nevezett a dél-balatoni borvidékről, összesen 37 mintával. A 24 fehér, 12 vörösbor és egy fehér pezsgő közül egy szakmai zsűri, valamint egy a vármegye vezetőiből, képviselőiből, közéleti személyiségeiből álló társadalmi zsűri választotta ki a legjobbakat pénteken a vármegye házán. A megmérettetés részleteiről Bíró Norbert, a Somogy vármegyei önkormányzat elnöke nyilatkozott rádiónknak.
3: 11 pincészet, 37 ételt küldött a borversenyünkre, csak olyanok nevezhettek, akik már egy hegyvidéki borversenyén arany vagy ezüst minősítést elértek, tehát egy előzetesen megszűrt tételek kerültek a zsűri, mind szakmai, mind társadalmi zsűri elé. Hát elég nehéz volt a választás, és aztán a többségi döntés alapján a Bújdosó Szőlészet és Pincészetnek a 2020-as Sauvignon válogatása lett az aranyérmes. Nagyon komoly mezőny volt, az elsődleges célunk a somogyi borok a reklámozása, és egyfajta támogatás, biztatás a somogyi borászatoknak, hogy érdemes dolgozniuk. Nagyon jó minőségű bor volt, nagyon magas színvonalú verseny volt a 2026-os.
4: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
5: Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
4: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Moston.
1: Na kezek az égben, neked ez kell, ez itt az R&B All

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Családi napot tartottak szombaton a bölcsődei dolgozók, az eseményre Kaposvár polgármestere is meghívást kapott. Szita Károly a közösségi oldalán számolt be az eseményről, melyről azt írta, a bölcsődei dolgozók közössége nem csak munkatársakat jelent, hanem egy összetartó, egymást segítő kollektíva is egyben. A településvezető köszönetet mondott a családi nap résztvevőinek áldozatos munkájukért és a gyermekekért végzett mindennapi szolgálatukért. A tanév utolsó ingyenes mozgásórájával várják az érdeklődőket a Polgárok házában. Az Egészséges Kaposvár közleménye szerint június 10-én szerdán a Pilates-t próbálhatják ki mindazok, akik kíváncsiak a mozgás ezen formájára. A regisztráció már elkezdődött, a részvételi szándékot az Egészséges Kaposvár Facebook oldalán megadott linkre kattintva lehet jelezni. A díjmentes sportfoglalkozások célja, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Már szerdahelyen is babazászló köszönti az újszülötteket. A Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzat beszámolója szerint mostantól ők is zászlóval jelzik, ha új lakóval gyarapodik a település. A hagyomány igalból indult, a Nők Igal Jövőjéért Egyesület javaslatára minden újszülött érkezését zászló jelzi, amit az Igari Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűznek ki. A kezdeményezést azzal a céllal indították el, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. Az Igali babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését jelezte, június 4-én pedig már a szerdahelyi kisbabát üdvözölték így módon. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Lannert Judit a videójában azt hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg és segíti a szakmai fejlődést. A miniszter arról is beszélt, hogy pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógusok nem csupán tananyagot

0: közvetítenek, hanem embereket formálnak. Papi barakölykök születtek a debreceni állatkertben. Az intézmény a közösségi oldalán egy videót is megosztott a Dél-Amerika kifutó legújabb kislakóiról. Az állatkert közölte, hogy az újszülött állatkák jó egészségnek örvendenek, és már most aktívan fedezik fel környezetüket, hol a szárazföldön, hol pedig anyjukat követve a vízben ismerkednek az őket körülvevő világgal. Végül pedig sport. A magyar női röplabda válogatott simán 3-0-ra nyert az Észak-Macedón csapat ellen az Európa Liga alapszakaszának szombati játéknapján Portugáliában. A tavaly ezüstérmes magyarok pénteken 3-0-ra győzték le a portugálokat, jövő pénteken és vasárnap pedig már Kecskeméten lépnek pályára, ahol az észtek és a horvátok ellen folytatják szereplésüket.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gyerekhetet tartott a Rét utcai tagóvoda. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az ovisok a hét minden napján más programon szórakozhattak. Volt akadálypálya, kézműves foglalkozás, jártak vasútkiállításon, amit kis vonatozással koronáztak meg. A Bábszintér előadásán interaktív mesét élvezhettek a gyerekek, a gyerekhét utolsó napján pedig zenés, táncos családi napot tartottak. A gyerekhét végén felavatták az óvoda rég várt mezitlábas ösvényét, amit verssel, énekléssel ünnepeltek meg. Hamarosan véget ér az idei színházi évad. A Csiki évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei szezontól. Mindenről a közösségi oldalán tájékoztatott a Kaposvári Színház. A szórakoztató délután két hét múlva, június 21-én lesz a Színház Parkban, ahol gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. Több döntést is kiemelt Magyar Péter miniszterelnök a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán pénteken. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, hogy emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy egyebek mellett eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését is.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: 91.2. Rádió most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2. Rádió mostot.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok az Anna and the Barbiesból. Hallgassátok ti is a Rádió Most-ot.
2: Kezdetek el

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: 91.2 Rádió most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Bicikliket nyertek a Durackisok. A Kaposvári Durackij József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola teljes értékű életért alapítványa, a Magyar Paralimpiai Bizottság Több mint sport című kiírására nyújtott be pályázatot. Az elbírálás alapján a pályázat sikeres volt, az elnyert támogatásból pedig az iskola 11 kerékpárt tudott megvásárolni. A gyerekek már birtokba is vették a bringákat, az első útjuk a Desedához vezetett, ami nem csak kikapcsolódást jelentett, hanem fejlődési lehetőséget is adott. A diákok a túrán megismerték a kerékpáros közlekedés szabályait, gyakorolták a figyelmes és felelősségteljes közlekedést, valamint az egymásra való odafigyelést is. Kaposvárra kerül az ország hetedik véradó fája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültetést június 12-én pénteken tartják. Az ország hetedik véradófája a Vasari Parkban fogja felhívni a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Hozzátette, hogy a műtárgy nemzeti közkincs, ami a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hadik huszár zászló szentelés lesz a hétvégén Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a június 13-ai program hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Két hét múlva, június 20-án lesz a Múzeumok Éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Az egyházfő hangsúlyozta, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés vár ránk, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar, helyenként megélénkülhet a szél. A hajnali hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd délutánra 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.